utolsó vasárnap, kedvesem gyere el. Hap is lesz koporsó, ravatol gyászletel. Akkor is virág vár, virág és koporsó. Virágos fákon útam utolsó. Nyitva lesz szemem,